0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitás és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben

0: Az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védőöltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: BCI-ra kell készülni Egerben, az ország legjobbjai között az Eger erdő erdésze. Változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni kedden Eger több utcájában. A heol.hu információi szerint az ivóvízhálózat felújításán dolgozik majd a Heves megyei vízmű. A 25-ös főút Egri szakaszán a Rózsa Károly és a Neumayer utca között cserélik az ivóvízbekötő vezetékeket és a tűzcsapokat. Kedden reggel 8 és délután 4 óra között a Vörösmarty út páratlan oldalán a 13-as és 73-as háztám között, valamint a Petőfi utca 1-23, illetve 2-26 szem közötti szakaszán fordulhat elő vízhiány. Az ideglenes ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják a Vörösmarty Petőfi és a Vörösmarty Betlen Gábor utcák kereszteződésében. Az ország negyedik legjobb erdésze lett Farkas Lajos, a Felsőtárkányi Erdészet munkatársa. Az Eger Erdő ZRT honlapján számolt be róla, hogy az év erdésze versenyországos döntőjében az ország legjobb szakemberei mérték összetudásukat. A résztvevőknek elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesíteniük kellett. Többek között erdőfelújítási, becslési és lövészeti feladatokban. Farkas Lajos az Eger Erdő házi válogatójának megnyerésével jutott be a döntőbe, ahol végül a negyedik helyen zárt. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos, ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsav lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgasságát terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzések

0: védekezési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlősgazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Heves vármegye minden járásában található fertőzött terület, az érintett településekről a Nibi honlapján is lehet tájékozódni. Közepes cseresznye termésre számítanak idén a termelők Magyarországon. A jelentős hazai termőterületek közé tartozik Heves vármegye is. Az országos termés 6-8 ezer tonna lehet, ami jelentős javulás a tavalyi eredményhez képest. Idén a korai fajtáknál a tavaszi fagyok okoztak nagyobb kiesést, a később érő cseresznyék viszont az átlagosnál jobb termést hozhatnak. Az aszály és a júniusi csapadék ugyanakkor a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolja. Több helyen kisebb szemű vagy megrepett gyümölccsel kell számolni. A betakarítás május végén kezdődött. Összehordott szemét és egy autó is lángra kapott szombat hajnalban Egerben a Verőszala utcában, írja a heol.hu. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet. A lángok egy szeméthalomból terjedtek át a járműre. A Szala város részben az illegális hulladéklerakás visszatérő probléma, és az ilyen szeméthalmok okozta tűzesetek sem számítanak ritkaságnak. Májusban a városrészből és a Béke utcából összesen több mint 27 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el. A mikromobilitási eszközök mi hamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi kreszben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet kresz bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védő sisaknak a szabályok.
1: Ismét a bizottságok elé kerül az Egerbe tervezett kettős keresztügye, ezúttal kibővített javaslattal. A heol.hu emlékeztetett, hogy a Felső Károly városi fertájmesterek korábban már kezdeményezték, hogy faragott fa emlékjelet állítsanak a városrész egyik bevezető pontján, ám a kulturális bizottság akkor nem támogatta az elképzelést. Most azt is vállalják, hogy a teljes zöld felületi szigetet örökbe fogadják, növényekkel ültetik be, és annak hosszú távú gondozásáról is gondoskodnak. A beruházást saját erőből és közadakozásból valósítanák meg, önkormányzati támogatást nem kérnek. A kezdeményezésről az Urbanisztikai Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság mondja ki a végső szót. Hagyományos közös tánccal búcsúznak iskolájuktól az egri Lenkei János általános iskola végzős diákjai. Az egerhírek.hu számolt be róla, hogy az intézmény 58 nyolcadikosa június 18-án csütörtökön délután lép a Dobótér közönség elé ünnepi műsorával. A látványos tánc bemutatóra családtagokat, barátokat és az érdeklődő egrieket is várják. A program ezt követően ünnepi vacsorával folytatódik, az est pedig a végvári vitézek terén zárul. Városi fejlesztésekről és a fiatalokat érintő problémákról is véleményt mondhattak az egri középiskolások. Eger közösségi oldalán számoltak be róla, hogy az első városi ifjúsági fórumon közel 500 diák vett részt. A fórumon szó esett egyebek mellett a közbiztonságról, a közösségi közlekedésről, a mentális egészségről és a helyi programokról. A résztvevők szerint Egerben sok lehetőség adott, ugyanakkor fontos lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak információhoz, jobban kihasználják a közösségi tereket és nagyobb beleszólásuk legyen a döntésekbe. Idén már 296 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Heves vármegyében, írja a heol.hu. A lángok eddig több mint 120 poci pályányi területet érintettek, jellemzően kiszáradt füves, nádas és bozótos részek gyulladtak meg. A katasztrófa védelem szerint a legtöbb eset emberi gondatlanság miatt következett be. A vármegye teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját kertben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen kéznél víz vagy kertislag arra az esetre, ha közbe kell avatkozni. Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, júni 14-e van, vasárnap, a legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, így korán reggel ébreszt majd minket a Backstreet Boys, na meg Usher is, az óra elsője pedig Denzelé, a Pump It Up-pal. Kívánok mindenkinek jó rádiózást és kellemes ébredést.
3: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

Best FM a legjobb zenék az Outside George Michael-től. Ezzel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 14-e van vasárnap. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A névnaposok, a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, de előtte még azt elárulom, hogy a véradók világnapja van, és a témák között pedig majd a farmer nadrágról is hozok egy érdekességet, úgyhogy hamarosan elárulok mindent, hogy mi lesz majd itt velem a reggel folyamán. Az biztos, hogy a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys is itt lesz velem a Larger Than Life-fal, de előtte még Usher érkezik, és a Yeah most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life-val ébredhettünk a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy érdekesség jön a Farmer nadrágról, hogy miért található az az apró kis zseb a bal zsebünkben, ezt is el fogom árulni. Aztán 8 óra után az űrbe repülünk föl, méghozzá a Prádának köszönhetően. Nagy együttműködés van a Világ Luxus cég és a NASA között, jönnek erről az érdekességek, na meg 9 óra után a sportrovatban a Forma 1, ugyanis a mai napon rendezik meg a katalány nagydíjat, és bizony-bizony van egy belső csata, ami lehet, hogy majd feszültségé is át fog alakulni a Mercedesnél, hogy Russell képes-e megállítani Kimi Antonellit, aki magabiztosan vezeti jelen pillanatban a világbajnoki tabellát, az egy nagyon nagy kérdés, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel, bár most egy rövid szünet jön, aztán itt lesz velem a Murder on Dance Floor, méghozzá Sophie Alix Baxtortól majd. But you better not kill the
1: groove. Hey, hey, hey. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Appal bővült a károsító monitoring rendszer, közepes cseresznyetermés várható, szeméthalom és autó égett tegerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgasságát terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Heves vármegye minden járásában található fertőzött terület, az érintett településekről a Nébih honlapján is lehet tájékozódni. Közepes cseresznyetermésre számítanak idén a termelők Magyarországon, a jelentős hazai termőterületek közé tartozik Heves vármegye is. Az országos termés 6-8 ezer tonna lehet, ami jelentős javulás a tavalyi eredményhez képest. Idén a korai fajtáknál a tavaszi fagyok okoztak nagyobb kiesést, a később érő cseresznyék viszont az átlagosnál jobb termést hozhatnak. Az aszály és a júniusi csapadék ugyanakkor a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolja. Több helyen kisebb szemű vagy megrepett gyümölccsel kell számolni. A betakarítás május végén kezdődött. Összehordott szemét és egy autó is lángra kapott szombat hajnalban Egerben a Verőszala utcában, írja a heol.hu. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet. A lángok egy szeméthalomból terjedtek át a járműre. A Szala városrészben az illegális hulladéklerakás visszatérő probléma, és az ilyen szeméthalmok okozta tűzesetek sem számítanak ritkaságnak. Májusban a városrészből és a Béke utcából összesen több mint 27 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el. Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Pest FM a legjobb zenék, ez volt Biolex és a Slap a Széllel szembennel. Hát bizony, mi is mehetünk széllel szembe a mai napon, mert hogy egyébként hűvösebb lesz a mai időjárás, mint amilyen a tegnapi volt. Egy kicsit magunk mögött hagyjuk a kánikulát, és visszamegyünk a 20-as kezdetű fokokba, de hát ilyen érdekes, kaotikusan változik, és nagyon gyorsan az időjárás, ugyanis mai napon 45% esőt is jósolnak. Budapesten 22 fok lesz, Pécsen 21, Dunaújvárosban 22, Szolnokon pedig 24 fok lesz majd a csúcs. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Rihanna és az SOS, na meg Janet Jackson a Together Again-nel. Övé a folytatás most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán a nap első témája, a reggel első témája érkezik, méghozzá a farmer nadrágokkal fogunk foglalkozni. Vannak azok a pici apró zsebek, hogy ezeknek mi volt eredetileg a funkciója, és a farmer kultúra hogyan alakult ki, jönnek erről a részletek. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Britney Spears már biztos, hogy itt lesz velem 7 óra után, a Toxic Call.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szabályoznak a mikromobilitási eszközöket, új javaslattal tértek vissza a kettős kereszt ügyében, tánccal búcsúznak a lenkei végzősei. Érkeznek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Mobilitási eszközök mi hamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi kreszben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet kresz bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védő sisaknak a szabályok.
1: Ismét a bizottságok elé kerül az Egerbe tervezett kettős keresztügye, ezúttal kibővített javaslattal. A heol.hu emlékeztetett, hogy a Felső-Károly városi fertájmesterek korábban már kezdeményezték, hogy faragott fa emlékjelet állítsanak a városrész egyik bevezető pontján, ám a kulturális bizottság akkor nem támogatta az elképzelést. Most azt is vállalják, hogy a teljes zöld felületi szigetet örökbe fogadják, növényekkel ültetik be, és annak hosszú távú gondozásáról is gondoskodnak. A beruházást saját erőből és közadakozásból valósítanák meg, önkormányzati támogatást nem kérnek. A kezdeményezésről az Urbanisztikai Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság mondja ki a végső szót. Hagyományos közös tánccal búcsúznak iskolájuktól az Egri Lenkei János általános iskola végzős diákjai. Az egerhírek.hu számolt be róla, hogy az intézmény 58 nyolcadikosa június 18-án csütörtökön délután lép a Dobótér közönség elé ünnepi műsorával. A látványos tánc bemutatóra családtagokat, barátokat és az érdeklődő egrieket is várják. A program ezt követően ünnepi vacsorával folytatódik, az est pedig a végvári vitézek terén zárul. Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy pici divat és egy dilemma, hogy miért is vannak a farmer nadrágon azok a nagyon pici zsebek. Erre fogok választ adni ebbe az órába. 7 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A legjobb zenék is természetesen itt vannak velem az ébredés és a napindítás mellé. Énekel majd nekünk Bob Marley, a Sun is Shining-ot hozza. Na meg Robbie Williams a kezdés az övé, a Rock DJ-vel indulunk.
0: Best FM, a

Kresztefem a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi apró pénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák, a munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz, és arra is hozom a választ, hogy mivel megyünk tovább, és mivel folytatódik az ébredés és a napindítás, hát nem mással, mint a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd Bob Marley és a Funkstar Deluxe, közösen a Sun is Shining, na meg Britney Spears, ugyanis most a Toxic érkezik ide a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Bagosi Brothers Company és a Valahol Itt. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 14-e van vasárnap, a születésnaposok között Kemény Dénest köszönhetem, a névnaposoknál pedig a Vazulókat, Isten értesse minden ünnepeltet. A legjobb zenék mellett pedig természetesen témákkal is készültem. 8 óra után már is az űrben fogjuk magunkat találni, és ezúttal ott is a divatról lesz szó, ugyanis a Prada közösen kollaborált a NASA-val, de hogy miért is tette ezt a világ egyik legnagyobb divat cége, az is kiderül, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban a száguldó cirkusszal, azaz a Forma 1-jel foglalkozunk, és egy csata van a Mercedesnél, ugyanis Kimi Antonelli, a másodpilóta, bizony-bizony az első számú pilótáját, a Mercedesnek Russellt nagyon felülmúlta, és maga biztosan vezeti a világbajnoki tabellát. De hogy ez mai napon meg fog-e változni Spanyolországban, és mi a problémája valójában Russellnek, az is kiderül, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy rövid szünet, aztán a Red Hot Chili Peppers már biztos, hogy itt lesz velem, az Other Side-dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bíziányra kell készülni Egerben, az ország legjobbjai között az Eger erdő erdésze. Változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni kedden Eger több utcájában. A heol.hu információi szerint az ivóvízhálózat felújításán dolgozik majd a Heves megyei vízmű. A 25-ös főútegri szakaszán a Rózsa Károly és a Neumayer utca között cserélik az ivóvízbekötő vezetékeket és a tűzcsapokat. Kedden reggel 8 és délután 4 óra között a Vörösmarty út páratlan oldalán a 13-as és 73-as háztám között, valamint a Petőfi utca 23, illetve 226 szem közötti szakaszán fordulhat elő vízhiány. Az ideglenes ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják a Vörösmarty Petőfi és a Vörösmarty Bethlen Gábor utcák kereszteződésében. Az ország negyedik legjobb erdésze lett Farkas Lajos, a Felsőtárkány erdészet munkatársa. Az Eger Erdő ZRT honlapján számolt be róla, hogy az év erdésze versenyországos döntőjében az ország legjobb szakemberei mérték összetudásukat. A résztvevőknek elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesíteniük kellett, többek között erdőfelújítási, becslési és lövészeti feladatokban. Farkas Lajos az Eger Erdő házi válogatójának megnyerésével jutott be a döntőbe, ahol végül a negyedik helyen zárt. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos, ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Basement Jack-kel és a Good Luck-kal ébredhettünk. Szép napot kívánok mindenkinek, most visszaveszünk egy kicsit a tempóból, és jön a Soul, a Light Soul képviselője, nem is akár kicsoda, Sola Ama és a You Meet Need Somebody most ide a Bestre, az ébredés és a napindítás mellé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és 8 óra után pedig szintén a divat világába látogatunk el, mint ebben az órában. Csak most az űrhajós divattal fogunk foglalkozni, ugyanis a világ egyik legnagyobb luxus termékét, vagyis ruháit gyártó cége, a Prada kollaborált a NASA-val, és hogy mi ennek az együttműködésnek az oka, és mire szükség van a világűrben, nem divatot diktálni, valami teljesen más, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Junior Jack, a Stupid Disco-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Oh,

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Appal bővült a károsító monitoring rendszer, közepes cseresznyetermés várható, szeméthalom és autó égett tegerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mobil alkalmazással bővült a Nébik országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgasságát terjesztő amerikai szőlőkapóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelők segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Heves vármegye minden járásában található fertőzött terület. Az érintett településekről a Nébi honlapján is lehet tájékozódni. Közepes cseresznyetermésre számítanak idén a termelők Magyarországon, a jelentős hazai termőterületek közé tartozik Heves vármegye is. Az országos termés 6-8 ezer tonna lehet, ami jelentős javulás a tavalyi eredményhez képest. Idén a korai fajtáknál a tavaszi fagyok okoztak nagyobb kiesést, a később érő cseresznyék viszont az átlagosnál jobb termést hozhatnak. Az aszály és a júniusi csapadék ugyanakkor a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolja. Több helyen kisebb szemű vagy megrepett gyümölccsel kell számolni. A betakarítás május végén kezdődött. Összehordott szemét és egy autó is lángra kapott szombat hajnalban Eggerben a Verőszala utcában, írja a heol.hu. A helyszínre az EGRI hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet. A lángok egy szeméthalomból terjedtek át a járműre. A Szala város részben az illegális hulladéklerakás visszatérő probléma, és az ilyen szeméthalmok okozta tűzesetek sem számítanak ritkaságnak. Májusban a város részből és a Béke utcából összesen több mint 27 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el. Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 14-e van vasárnap, és ebben az órában az űrbe látogatunk el, és az űr divatját fogjuk megvizsgálni, ugyanis hatalmas nagy együttműködés van a NASA és a Prada között. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez-é a kezdet.

Best FM a legjobb zenék újabb mértföldkőhöz érkezett a divatipar és az űrtechnológia fúziója. Az olasz Prada a luxus divatház bemutatta annak a szkafandernek a belső rétegét, amelyet a NASA űrhajósai viselnek majd a jövőbeli holdmissziók során. A testhez simuló innovatív aláöltözetet az Escion Space vállalattal közösen fejlesztették ki. Az öltözet igazi technológiai bravúr, amelynél létfontosságú szellőztető rendszer csöveit közvetlenül a szövetbe integrálták a mérnökök és a tervezők. A most bemutatott belső réteg a 2024-ben indított űripari programjának folytatása a Prádánál. A teljes szkafander koncepciót a NASA tervezte, és az Antemis 4 küldetésen fogják használni, amelynek célja, hogy 2028-ban ismét ember jusson a Holdra. Hát nagyon kíváncsian várom mindezt. Egyrészt ez egy hatalmas nagy erőrelépés lenne megint csak az emberiségnek, hogy most már másodjára járhatnánk a Holdon. Szerintem ennek csak egyetlen egy oka volt eddig, hogy nagyon drága volt, aztán lehet, hogy most a NASA összetudta rá kaparni a pénzt, és az is egyébként tök érdekes ebben, hogy ilyen nagy divat cégek ott vannak és segítik a NASA munkáját. Az ember nem is gondolná. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Cooney Williams és a World Celebration, na meg Junior Jack. A Stupid Disco-val megyünk tovább most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zené. Geszti Péter, Begi és Presser Gábor közöse volt ez az embertelen dal. 2022-ben dolgozták át az LGT hatalmas nagy megaslágerét, és nagyon jól sikerült. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként június 14-e van vasárnap, a véradók világnapja, a névnaposok pedig a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd az ébredést és a napindítást hamarosan. A híreket követően Ultranéttel és a Free-vel már robogunk is tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szabályoznák a mikromobilitási eszközöket, új javaslattal tértek vissza a kettős kereszt ügyében, tánccal búcsúznak a lenkei végzősei. Érkeznek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Mobilitási eszközök mi hamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi kreszben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet kresz bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Ismét a bizottságok elé kerül az Egerbe tervezett kettős keresztügye, ezúttal kibővített javaslattal. A heol.hu emlékeztetett, hogy a Felső Károly városi fertájmesterek korábban már kezdeményezték, hogy faragott fa emlékjelet állítsanak a városrész egyik bevezető pontján, ám a kulturális bizottság akkor nem támogatta az elképzelést. Most azt is vállalják, hogy a teljes zöld felületi szigetet örökbe fogadják, növényekkel ültetik be, és annak hosszú távú gondozásáról is gondoskodnak. A beruházást saját erőből és közadakozásból valósítanák meg, önkormányzati támogatást nem kérnek. A kezdeményezésről az Urbanisztikai Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság mondja ki a végső szót. Hagyományos közös tánccal búcsúznak iskolájuktól az Egri Lenkei János általános iskola végzős diákjai. Az egerhírek.hu számolt be róla, hogy az intézmény 58 nyolcadikosa június 18-án csütörtökön délután lép a dobótér közönség elé ünnepi műsorával. A látványos tánc bemutatóra családtagokat, barátokat és az érdeklődő egrieket is várják. A program ezt követően ünnepi vacsorával folytatódik, az est pedig a végvári vitézek terén zárul. Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child és az Independent Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek, pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Kicsit vissza fog esni a hőmérséklet, és esőre is van kilátás, 45%-ot jósol neki most az előrejelzés. És természetesen mondom, hogy hol hány fok lesz. Budapesten 22 lesz majd a csúcs, Zalaegerszegen 20, Baján 23, Székesfehérvár 21, és Egerben pedig 21 fokot mérhetünk majd szintén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítást hamarosan Lil Kim és Christina Aguilera közöse fogja majd folytatni a Can't Hold Us Down. Előtte még itt lesz velem egy duett Dr. Bérestör és Király Viktortól az Orsis, na meg a Depeche Mode, ugyanis most velük megyünk tovább. Ez az It's No Good, most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a sportvilágába, mint ahogy egyébként 9 óra után ezt szoktuk tenni, és a mai napon a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 terítéken, mert hogy egyébként versenynap van, méghozzá a spanyol nagydíj kerül megrendezésre, és így bizony-bizony kezd kialakulni egy verseny, méghozzá két csapattárs között, a Mercedesnél van erről szó, ugyanis Kimi Antonelli, a másodpilóta, magabiztosan vezeti a világbajnoki pontállást, és Russell az csak loholni tud a nyomába, így múlt héten is szenvedett az autójával, de hogy mi egyébként Russellben a feszültség vagy a rossz teljesítménynek az oka, az mindjárt kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem egy hip-hop klasszikus Montel Jordan-től, a This Is How We Do It már biztos, hogy szólni fog majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bíszjányra kell készülni Egerben, az ország legjobbjai között az Egererdő erdésze. Változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni kedden Eger több utcájában. A heol.hu információi szerint az ivóvízhálózat felújításán dolgozik majd a Heves megyei vízmű. A 25-ös főútegri szakaszán a Rózsa Károly és a Neumayer utca között cserélik az ivóvízbekötő vezetékeket és a tűzcsapokat. Kedden reggel 8 és délután 4 óra között a Vörösmarty út páratlan oldalán a 13-as és 73-as háztám között, valamint a Petőfi utca 1-23, illetve 2-26 szem közötti szakaszán fordulhat elő vízhiány. Az ideglenes ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják a Vörösmarty Petőfi és a Vörösmarty Betlen Gábor utcák kereszteződésében. Az ország negyedik legjobb erdésze lett Farkas Lajos, a Felsőtárkány erdészet munkatársa. Az Egererdő ZRT honlapján számolt be róla, hogy az év erdésze verseny országos döntőjében az ország legjobb szakemberei mérték összetudásukat. A résztvevőknek elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesíteniük kellett. Többek között erdőfelújítási, becslési és lövészeti feladatokban. Farkas Lajos az Egererdő házi válogatójának megnyerésével jutott be a döntőbe, ahol végül a negyedik helyen zárt. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos, ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha én ébresztek, akkor 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el egy rövid ideig, méghozzá most a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 világát fogjuk egy kicsit körbejárni, és a Mercedesnél járunk, ugyanis alakul a feszültség a két pilóta között, Russell és Antonelli feszül egymásnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 2026-os Forma 1-es szezon 7. állomásán járunk most, ugyanis a mai napon kerül megrendezésre a katalán nagy díj. Kimi Antonelli már 66 pontos előnnyel a bajnokság fő esélyeseként áll rajthoz. És bizony nagyon érdekes a két Mercedes pilóta közötti viszony, és egyébként a helyzet is, ugyanis Russell az első számú pilóta, de ez így teljesen nincs kijelentve, de ő olyan mély ponton van a brit versenyzőnek, a kanadai és a monakói futamokon is pont nélkül sikerült zárnia. Az utóbbin csapattársa le is körözte. Jelenleg frusztrált, az autó nem fekszik, a stílusának 68 pontos hátrányból pedig a sportág történelmében még senki nem tudott fordítani. Antonelli szárnyalása pedig hatalmas. Az olasz tehetség szinte érinthetetlen. Monakóban minden idők legfiatalabbjaként érte el az elsőt, miközben a pályán kívül is hidegvérrel magabiztosan hárította a rutinosabb csapattársa pszichológiai nyomásait. A verseny a mai napon kezdődik majd 15 órakor, és lehet nézni majd a spanyol futamot. Hát kíváncsian várom, hogy ez hogy fog záródni. 78 kör lesz erre a versenyzőknek, hogy mindez kiderüljön, és Russell tud-e pontot szerezni. A legjobb zenék pedig továbbiakban is szólnak. Az ébredés és a napindítás mellé magunk mögött hagyjuk a Forma 1-et, és akár jöhet egy jó tanács is Russellnek, ugyanis a New Radicals jön egy nagy igazsággal, a You Get You What You Give-vel, de mielőtt ezt meghallgatnánk, addig még itt lesz például velem Kellis és a Trick Me, na meg Madonna Woogia, ugyanis most ez szól itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Radicals és a You Get You What You Give. Június 13-a helyett 14-e van vasárnap, elnézést kérek. A névnaposok, a vazulók, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A véradók napja van egyébként a mai napon. A legjobb zenékkel pedig még folytatom. Ebben az órában még van bőven, úgyhogy itt lesz például velem Coolio és a 1, 2, 3, 4 Put Your Woman on the Floor. Na meg a Simply Red egyenesen Manchesterből. A Sunrise-zal érkezik a csapat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, a jó hangulatról gondoskodik többek között majd a Stereo MC's, a Connected-del érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Appal bővült a károsító monitoring rendszer, közepes cseresznyetermés várható, szeméthalom és autó égett tegerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mobil alkalmazással bővült a Nébik országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgasságát terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Heves vármegye minden járásában található fertőzött terület. Az érintett településekről a Nébi honlapján is lehet tájékozódni. Közepes cseresznyetermésre számítanak idén a termelők Magyarországon. A jelentős hazai termőterületek közé tartozik Heves vármegye is. Az országos termés 6-8 ezer tonna lehet, ami jelentős javulás a tavalyi eredményhez képest. Idén a korai fajtáknál a tavaszi fagyok okoztak nagyobb kiesést, a később érő cseresznyék viszont az átlagosnál jobb termést hozhatnak. Az aszály és a júniusi csapadék ugyanakkor a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolja. Több helyen kisebb szemű vagy megrepett gyümölccsel kell számolni. A betakarítás május végén kezdődött. Összehordott szemét és egy autó is lángra kapott szombat hajnalban Eggerben a Verőszala utcában, írja a heol.hu. A helyszínre az EGRI hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet. A lángok egy szeméthalomból terjedtek át a járműre. A Szala városrészben az illegális hulladéklerakás visszatérő probléma, és az ilyen szeméthalmok okozta tűzesetek sem számítanak ritkaságnak. Májusban a városrészből és a Béke utcából összesen több mint 27 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el. Pár szóban az időjárásról, hidegfronti hatásra kell készülni, így megnövekszik a felhőzet, bár délután már szakadozottabbá válik. Számottevő csapadék nem, de elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, megélénkül a nyugati, északnyugati szél, helyenként akár viharossá is fokozódhat. Egerben ma maximum 25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Június 14-e van, vasárnap, a mikrofonnál még mindig Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, a legjobb zenékkel természetesen ebben az órában is. Itt lesz például velem Lisa Stanfield, a The Real Thing-el, és még egy funky klasszikus, a Stereo MC's Connected-je. Az óra elsője pedig Danny Minogue. Indulunk a I Being to Wonder-re.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Rácz Gergő és a vokalistájának, Sissinek a közös dala, a Ja Nem, a folytatásban pedig irány a 90-es évek világa, és jön egy olyan dal, ami annak ellenére, hogy alternatív klubzene volt, képes volt letarolni a globális slágerlistákat. Britanniában járunk, és jön az elektronikus zene és a hip-hop fúziójának csúcspontja, a Stereo MC's csapatától. Nagyon jól odapakolták, és tényleg az összes klubban szólt. Ez a Connected itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lisa Stanfield kápráztatott el minket a The Real Single. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 14-e van vasárnap. A névnaposok a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Véradók világnapja. A legjobb zenékkel pedig még természetesen ebben az órában folytatom, mert hogy van még időnk, csak egy rövid szünet következik, és például majd itt lesz velem Edwin Collins és a Girl Like You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel a Best hétvégét, még egy órát ki kell bírnunk a vasárnapi ebéd előtt, de ebben segítségemre lesz például majd Moni Love, ugyanis az It's a Shame-et hozom majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján

0: Még benne nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Engem utolért egy olyan fáradtság hullám így az utolsó órára, amit közösen töltünk a legjobb zenékkel, hogy kell a pörgés, úgyhogy gondoskodok róla. Például itt lesz velem Moni Love az It's a Shame-mel, na meg majd a Black Eyed Peas is megadja nekünk ezt a Pump It Up-bal. A kezdés pedig Mikájé, jön a Big Girl, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózunk együtt délig.
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik legnagyobb sikere következik, és erre pedig az a garancia, hogy amikor megjelent, 14 hétig vezette a rádiós lejátszási listákat. Úgyhogy jön Donna Lewis 96-ból, és az ő legnagyobb slágere az I Love You Always Forever most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek egyik funky bulián vehettünk részt, Moni Love segítségével. Ez volt az It's a Shame. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 14-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Egyébként a mai napon a névnaposok a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a véradók világnapja. A legjobb zenékkel pedig még jövök egészen az óra végéig. Rövid szünet, aztán folytatom majd Carl Wolf-val és az Afrikával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a 4-es Street Ilyen az élet című dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, egészen este 6-ig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, vasárnap ide, vasárnap oda, a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a második órában White Boy mellé, német érkezik állandó vasárnapi rezidensünk, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, azzal búcsúzom, hogy jön a Mystic, na meg jó étvágyat az ebédhez!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szárazság az állattartást is veszélyeztetheti, az a száj. Brit tengeri akció az orosz árnyékflotta ellen. Embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert a japánok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek szerint ma délutáni és esti órákban az ország több térségében is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A déli ország részben egyes szellák különösen erősek lehetnek, akár 100 km per óránál erősebb széllel, nagyméretű jéggel és helyenként felhőszakadással. A meteorológiai szolgálat arra

0: okozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Orosz árnyék flottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító hajóra csaptak le a Lamás csatornán. A hatórás műveletben tengerészgyalogosok és speciálisan kiképzett nyomozók is részt vettek. A hajót jelenleg Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat, ami a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett, és ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét mindenkinek! Ez már a vasárnapi Best délután, hiszen délmúlt néhány perccel, június 14-e van, én Béni Meddia vagyok, és egész délután játszani fogom a legnagyobb kedvenceket. Hozom például a repülőket, ebben az órában jön a Tour de France, itt lesz Everlast és a What It's Like-kal, most pedig a Deep Dish-sel indítok. Tarts velem!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Egy igazi nyári slágerrel folytatjuk. Will Smith 1998-ban adta ki a Miami-t a Big Wild Style albumról, és az egyik legikonikusabb feel good hip-hop pop crossover slágerré vált. Teljesen a Miami életérzésre épül. Napsütés, tengerpart, bulik és laza éles stílus. Hát gyakorlatilag egy zenei képes lap Floridából. A dal egyébként hatalmas nemzetközi siker volt, és segített is Will Smithnek abban, hogy a zenei karrierje is ugyanolyan erős legyen, mint a filmes. Ezzel folytatjuk most. Itt a Best FM-en.

0: Beste fám a legjobb zenék, itt vagyok a közlekedési infokkal. A 6-os főúton például Szigetvár közelében a 235-ös és a 237-es kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy nappal jelzőrök, éjjelente pedig jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A 8-as főúton a 147-es kilométernél Vasvár térségében hídkorláthely leállítása miatt félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 10-es főúton Süttőn pedig a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton is érdemes figyelni, Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon, sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak Szentendrén a Rózsa utcai csomópontot átépítik, az eddig érvényben lévő egyirányosítás megszűnt, és ismét az eredeti forgalmi rend szerint lehet haladni mindkét irányba. A Rózsa utcába történt behajtás is újra biztosított. A 11-es főút érintett szakaszán irányonként továbbra is 2-2 szűkített sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Most jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán Nagy Bogi is énekel majd. Én a Várni rád, amit teljes egészében is meghallgatunk, és Árás régi sikerét is indítom rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Ott miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekülttábor létrehozásáról volt szó, a vitnyíri tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Jön a balatoni főszezoni menetrend, június 20-ától sűrűbb és kiszámítható vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
1: Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
0: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívta azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, még délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper hétvégét és kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek egy óra után, és én Pirni Meddia vagyok, június 14-e van, és robogunk tovább, hamarosan Heinz Gábor Bigával jön a Máshol járunk, de előtte szóljon Árás Dala, egy igazi nemzetközi nyári klubhimnusz 2004-ből, ami óriási siker volt Európában, ez a Boroboro.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look at Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipen Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Útinfokkal folytatjuk a 4-es főúton Vecsé és átkelés szakaszán, például a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület, esetenként felpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt felpályás lezárást vezetnek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli, na meg a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülnie az autósoknak. Várhatóan jövő hét keddig a kerékpárosok és a gyalogosok nem használhatják a hidat. Aztán a 6-os főúton Tolna település közelében pedig kijavítják a burkolathibákat. A 127-es és a 128-as kilométer között útszűkületet, rövid időre félpályás lezárást okozó munkagépet kell kerülgetni. Óvatosan arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen dalokat tartogat még a mai nap, azonnal mutatom. Ez az Inna és a Hat, előtte pedig még felcsendül majd Szia nagy slágere, és a Chandelierrel megyünk tovább, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Adrián száguldozó magyarokra kiberszakembernek adta ki magát, 10 milliókat zsákmányolt.
1: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát, azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
0: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
0: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás hétvégét és kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. 2 óra is elmúlt, már én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább egy olyan dallal, ami egy erőteljes popballada. A túlzott bulizás és az önpusztító életmód mögötti belső küzdelmekről szól. Szia, slágerével megyünk tovább, ez nem más, mint a Chandelier. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
4: Best FM.

a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, jöjjön egy R&B himnusz, egy 1996-os szerzemény, ami a Blackstreet egyik legnagyobb slágere lett, ez pedig nem más, mint a No Diggity, amelyben Dr. Dre is közreműködik, és még jobban ráerősített erre a hírnévre. Alapvetően a magabiztosságról és a stílusos életérzésről szól, innen a cím is, ami egy slang kifejezés, kb. Nincs kétség, full oké, ennyit jelent. Érkezik tehát a No Diggity a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, az utakról hoztam néhány infót. Az egyes főúton például Gönnyű átkelési szakaszán a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A 2-es főúton Borsos-Berénynél kátyúznak, a 63-as és a 64-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, és a 3-as főúton is kátyúznak Mezőnyárád és Mátyi között, a 150-es és a 176-os kilométer között az aktuális munkaterületnél munkagépet kell kerülgetni. Légy óvatos arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a folytatásban, és a 90-es meg a 2000-es évek kedvenceit hallgatjuk. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt 3 óra van. Aztán repül az idő a jetlaggel a következő órában. Ez a dal is felcsendül, itt lesz a Simply Red, és Luke Combs Fast Car-ja is érkezik rögtön a hírek után. De előtte még Salomé de Bahia, és az Outro Logár pörög itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Szabályoznak a mikromobilitási eszközöket, új javaslattal tértek vissza a kettős kereszt ügyében, tánccal búcsúznak a lenkei végzősei. Érkeznek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Mobilitási eszközök mi hamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi keresztben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet kereszt bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védő sisaknak a szabályok.
2: Ismét a bizottságok elé kerül az Egerbe tervezett kettős keresztügye, ezúttal ki

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt mindenkinek. Június 19-én, azaz a tanév utolsó napján különleges kezdeményezés indul Egerben. Megnyílik ugyanis a Fiatalok utcája, a Kraker ház, a Volt ifjúsági ház és az Uránia ifi pont közösségi tér között. A Dr. Sándor Imre utca ezen a napon és a tervek szerint a jövőben is a fiatalokról szól majd. A program célja, hogy a Dr. Sándor Imre utca a fiatalok találkozási pontjává váljon, ahol ők maguk tölthetik meg tartalommal a közteret. A nyitónap egybeesik a kábítószer fogyasztás elleni küzdelem világnapjával is, ezért az aktuális világnaphoz kapcsolódó tartalmak is megjelennek majd a programok között. A szervezők ugyanakkor könnyed közösségépítő eseményekkel is készülnek majd. A Fiatalok utcáján többek között lesz lelki nyugalmat adó kávéház, selfie kapu, kézműves pont, jógaóra, látvány, festés és utcabár is. A programok már délelőtt elkezdődnek, a hivatalos megnyitót pedig 16 órakor tartják. Az utca kulcsát jelképesen Wagner Ákos Eger polgármestere adja majd át a fiataloknak. A megnyitón köszöntőt mond Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja, Szilágyi Rudolfa, az EKKE Média és Design Intézetének oktatója, valamint a Városi Diáktanács tagjai is. A szervezők arra biztatják a fiatalokat, hogy minél többen vegyenek részt a programon, foglalják el a teret, és töltsék meg élettel, ötletekkel, jó hangulatokkal a Fiatalok utcáját. Fiatalok utcája, tehát június 19-én nyitás az Egri belvárosban, a Dr. Sándor Imre utcában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

Hello Eger, kellemes vasárnap délután, jó hétvégét kívánok mindenkinek, az úton lévőknek pedig balesetmentes közlekedést, tőlük sok türelmet kérünk a városon áthaladva, mert hogy a 25-ös főúton ugye javában tartanak az útépítési munkálatok Felnémettől gyakorlatilag a viaduktig, illetőleg a Vörösmarty úton is, ahol a vízmű dolgozik, ott is félpályás a lezárás. Újabb útfelmarás jelent meg ugye a Kővágó tér és a viadukt között a Garzonháznál, valamint a GMS-nél, de továbbra is van marva az útburkolat a Tetenvár úton, amit egyébként nem tudunk hova tenni, mert hogy ez körülbelül már harmadik hete így van, aszfalt meg még sehol. Biztos van ennek valami magyarázata, szóval nem egyszerű az élet arrafelé sem, a gumikra tessenek vigyázni, óvatosan közlekedjenek az említett útszakaszokon, valamint dolgoznak ugye Noszva és Eger szalók irányába. És na, ezek azok az információk, amikről már hosszú ideje tudunk, amiről viszont nem tudunk, azt akár önök is megoszthatják velünk, és természetesen rajtunk keresztül a többi úton lévővel. 0620 355-65-55 az SMS és a Viber számunk. Köszönjük szépen, ha ezt önök is így gondolják, mármint, hogy informálják a többi úton lévőt. Én pedig hozok egy nagyszerű slágert a folytatásban, méghozzá Denisztől és Orsovai Renitől. Ez a Másként látom itt a Besten. Hello Eger, jó hétvégét mindenkinek!

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Bíziányra kell készülni Egerben, az ország legjobbjai között az Eger erdő erdésze. Változékony lesz az időjárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni kedden Eger több utcájában. A heol.hu információi szerint az ivóvízhálózat felújításán dolgozik majd a Heves megyei vízmű. A 25-ös főút egri szakaszán a Rózsa Károly és a Neumayer utca között cserélik az ivóvízbekötő vezetékeket és a tűzcsapokat. Kedden reggel 8 és délután 4 óra között a Vörösmarty út páratlan oldalán a 13-as és 73-as háztám között, valamint a Petőfi utca 23, illetve 226 szem közötti szakaszán fordulhat elő vízhiány. Az ideglenes ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják a Vörösmarty Petőfi és a Vörösmarty Bethlen Gábor utcák kereszteződésében. Az ország negyedik legjobb erdésze lett Farkas Lajos, a Felsőtárkány erdészet munkatársa. Az Eger Erdő ZRT honlapján számolt be róla, hogy az év erdésze verseny országos döntőjében az ország legjobb szakemberei mérték összetudásukat. A résztvevőknek elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesíteniük kellett. Többek között erdőfelújítási, becslési és lövészeti feladatokban. Farkas Lajos az Eger Erdő házi válogatójának megnyerésével jutott be a döntőbe, ahol végül a negyedik helyen zárt. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bemennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak rákérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
2: Az időjárásról. Az esti órákra mérséklődik a szél, számottevő csapadékra már nincs kilátás, ám változóan felhős lesz az ég felettünk. Egerben este 13, míg hajnalban 11 fok valószínű, holnap pedig a hét szeles, változóan felhős idővel indul, 22 fokos csúcshőmérséklettel. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, jó hétvégét, kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, jó, hogy itt vannak. Engem Szávai Rihárnak hívnak, és ezt az órát is együtt tölthetjük hasznos infókkal Egerből és a legnagyobb Best FM kedvencekkel. Képzeletbeli színpadunkat már is Kylie Minogue szántja föl, érkezik az In Your Eyes a folytatásban órakezdésként itt nálunk.
1: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, jó hétvégét, kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Bár most még egy kicsit nehéz elképzelni, viszont jövő héten bekopogtat a szezon első komolyabb kánikulája. Jövő hétvégén akár 34-35 fokot is mérhetünk majd szombaton és vasárnap, de ne szaladjunk annyira előre. Lássuk egyelőre azt, hogy holnap a hét első napján mégis mire készülhetünk. Azt írják a meteorológusok, hogy hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan, főként a déli és a Dunántúli észt, valamint az északkeleti tájakon. Itt felénk alakulhatnak ki kisebb esők, futó záporok, zivatarok, a délnyugati tájak kivételével élénk is erős lesz az északi északnyugati szél. A hajnali órákban pára és köd is képződhet, főleg a hegyekben, a Mátrában és a Bükkben lehet majd erre számítani, hajnalban 6-15, napközben 21-26 fok közé melegszik a hőmérséklet. Kedden sok napsütésre lehet majd számítani, időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, legfeljebb kisebb futó zápor, gyenge zivatarra lehet majd számítani, hajnalban párássá válik a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 24-29 fokot mérhetünk, tehát elkezdődik ez a lassú melegedés. Szerdán pedig már legfeljebb csak frissítő kisebb záporok alakulhatnak ki, többnyire napos időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk még a szél, hajnalban 10-17, napközben pedig 26 és 32 fok közé melegszik a levegő, tehát szerdán, és az igazi melegedés az csütörtöktől indul, akkor már átlépjük a 31 fokot, és ahogy az imént is említettem, jövő szombaton 34, vasárnap pedig még annál is melegebb 35-36 fok is várható, tehát itt az első igazi kánikulai hétvége, erre már csak egy szűk hetet kell majd várni azoknak, akik kedvelik az igazi strandidőt. Akik pedig kedvelik a hősöket, azok mindenképpen maradjanak velünk, mert hogy jön egy újabb nagyszerű sláger tőlük, ez a Maradok Bent mindjárt itt a Beste.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Beste FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, jó hétvégét, kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. Egy info az úton lévőknek, Gabi írja, hogy Makláron óvatosan, mert hogy sebességet mérnek. Gabi, nagyon szépen köszönjük, tehát Maklár belterületén trafi, írja Gabi. 0620-355-6555 az SMS és a Viber számunk. Ha küldik az információkat, akkor megpróbálom így rímben, vagy anélkül is elmondani majd ezeket az infókat. Tehát ha bárki bármi említésre érdemes dolgot, tehát az utakon, írja meg nekünk, és akkor mi ezt igyekszünk majd közkincsé tenni, mint ahogy a következő slágert is, amelyet 1998-ban alkottak meg. Ők a Bamdu Project, ez pedig a King of My Castle, itt a Best kedvencek között. Hello Eger, csodás hétvégét a közlekedőknek, pedig balesetmentes közlekedést kívánunk.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Appal bővült a károsító monitoring rendszer, közepes cseresznye termés várható, szeméthalom és autó égett Tegerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgasságát terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Heves vármegye minden járásában található fertőzött terület. Az érintett településekről a Nébih honlapján is lehet tájékozódni. Közepes cseresznye termésre számítanak idén a termelők Magyarországon. A jelentős hazai termőterületek közé tartozik Heves vármegye is. Az országos termés 6-8 ezer tonna lehet, ami jelentős javulás a tavalyi eredményhez képest. Idén a korai fajtáknál a tavaszi fagyok okoztak nagyobb kiesést, a később érő cseresznyék viszont az átlagosnál jobb termést hozhatnak. Az aszály és a júniusi csapadék ugyanakkor a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolja. Több helyen kisebb szemű vagy megrepett gyümölccsel kell számolni. A betakarítás május végén kezdődött. Összehordott szemét és egy autó is lángra kapott szombat hajnalban Egerben a Verőszala utcában, írja a heol.hu. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet. A lángok egy szeméthalomból terjedtek át a járműre. A Szala városrészben az illegális hulladéklerakás visszatérő probléma, és az ilyen szeméthalmok okozta tűzesetek sem számítanak ritkaságnak. Májusban a városrészből és a Béke utcából összesen több mint 27 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el. Az időjárásról. Az esti órákra mérséklődik a szél, számottevő csapadékra már nincs kilátás, ám változóan felhős lesz az ég felettünk. Egerben este 13, míg hajnalban 11 fok valószínű, holnap pedig a hét szeles, változóan felhős idővel indul, 22 fokos csúcshőmérséklettel. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, jó hétvégét, csodás vasárnap délután kívánok mindenkinek. 17 óra múlt el 3 perccel, ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 1 óra is tartol a Night Shift a White Boy-kal, de ebben a szűk 1 órában még együtt lehetünk, engem Szávolja Rihárnak hívnak, hasznos infókkal jövök Egerből és játszom a legnagyobb best kedvenceket. Pinkel indul az óra, ez a Don't Let Me Get Me.
0: 100,7 Best

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt, jó hétvégét mindenkinek. 10 perccel járunk 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy mindjárt indul a Night Shift White Boy-ékkal, és mivel vasárnap van, ezért White Boy mai vendége németi lesz, úgyhogy jó kis lounge mix-el búcsúzunk a hétvégétől. Én pedig most önöktől búcsúzom, az elmúlt 3 órában Szávai Richárdot hallották, holnap ugyanitt, ugyanebben az időpontban pedig Rolicek Judit lesz majd önökkel. Beri és az Ébredj Velem, ezzel folytatjuk a sort itt a Best-en. Minden jót, bye bye!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint üt egyet rajtunk a pusztító a száj, újabb netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek. Még holnap délelőtt is lehetnek heves zivatarok.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
3: A legelőre alakozó tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt, erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárak, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra.
1: Meglopták az angol labdarúgó válogatottat az Egyesült Államokban. A tolvajok dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűket vittek magukkal a csapat edzőközpontjából. Két férfit gyanúsítanak, hamarosan bíróság elé állítják őket. Az angol szövetség szerint mindez nem zavarta meg a felkészülést. Szerdán este a legjobb formájukat hozzák a játékosok nyitó meccsükön Horvátország ellen. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A mai 120 percnyi mix után pont úgy, mint tegnap, nem hagyok itt senkit, maradok, mert hogy Bigfavi Tomi, a hétvégi házigazda továbbra sincs. Pihen, nyaral, horgászik, jó fogást, jó kapást, nem tudom, mit kell ilyenkor mondani. Ne rohanjunk ennyire előre, arrébb van még a 8 óra egyelőre, csak 6 után járunk pár perccel, úgyhogy jöhet 120 percnyi mix, vasárnap lévén pedig éppen ezért a chill, a lounge és a deep house legjavából válogatunk és mixelünk. 6-tól hétvégén White Boy, 7-től vasárnap érezidensünk DJ Németi alemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM Budapest.hu az e-mail címünk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Két nagy szakértője van itt a futballnak, az egyik szerdai rezidensünk DJ Effendi, a másik pedig maga DJ Németi, aki mindjárt a lemezjátszók mögé áll, úgyhogy majd fogunk beszélgetni arról, hogy szerinte hogy alakul ez a csütörtökön kezdődött futballvilágbajnokság. De persze ezért nem ezen lesz a fő hangsúly. A fő hangsúly ez most is a Chill Lounge és a Deep House zenék kitűnő darabjai lesz, amiből már a következő órában DJ Németi válogat és mixel, szóval pár perc múlva innen folytatjuk, gyorsan helyet cserélünk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokaknak kedvez a MÁV nyári főszezoni menetrendje. Már tudjuk, mi folytogatja itthon a kis cégeket. Hamarosan világjárványokat előz meg a mesterséges intelligencia.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség, Szlovákiából kapták a füles nyomozók, aztán lecsaptak az ötfős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potenciálnövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
1: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Chill, a Lounge és a Deep House továbbra is főszerepben. De hogy ezen a filmes hasonlaton maradjunk, a rendező most már ebben az órában DJ Németi, vasárnap érezi.
4: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift

0: ritmusban szólnak a lemezjátszóknál. Németi.
1: Na hát akárhogy is nézzük, csűrjük, csavarjuk ebből az egész brigádból az Effendi meg te. Akik értik a focit, nézik is a focit.
2: Ja.
1: Bár az Efi azt mondta, hogy a Miller is egy kicsit, de hát aztán csütörtökön kiderítik, de annyira nem. Tehát, hogy megnézi meg persze, de hogy fogalma nincs. Tehát...
2: Mi is inkább szeretjük.
1: Jó, szerintem. Jó van, azért volt egy DJ válogatott Pistikém, de azért láttam ott azért csoda megmozdulásokat. Még úgy is, hogy én meg aztán tényleg nem értek a focihoz, de láttam, hogy te viszont igen. Na mi a helyzet a VB-vel? Mit tippesz?
2: Hú, hát ez most nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem, mert nehéz. Azt látom, hogy nagyon sok ilyen kis csapat van, nyilván nekik kevesebb az esélyük. Most valahogy úgy van, hogy több kis csapat van, nem tudom, hogy. Gondolom ez a FIFA-nál ez egy ilyen újítás.
1: Hát nem, hogy nagyobb lett a létszám, és ugye a 45 csapat, igen.
2: Igen, bővítettek, nyilván így kerültek be a kis csapatok többen. Hát érdekes lesz, meglátjuk. De az biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú volt a szezon, nagyon, ugye... bajnokik, európai top, kupákban szereplések azért a játékosokat rendesen kisigerelték, úgyhogy hát is szerintem az fog dönteni, hogy ki fog a legjobban összeállni, melyik csapat, melyik nemzetválogatottja áll össze a legjobban, hogy fognak alkalmazkodni a időjárási
1: viszontagságot. Három ország között.
2: Minden, igen. Három különféle időjárás. Meg ugye nagyon sok VB-t végignéztem, és tudod, nagyon sokszor úgy alakultak a végére, úgy alakult a végeredmény, hogy melyik csapat tudott a legjobban összeállni, összeszokni, különböző bajnokságokban játszanak a játékosok, hogy tudnak abban az adott pillanatban úgy egymás rangulódni és egy egységes csapatként összeállni, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokszor volt úgy, hogy olyan csapat nyerte meg a VB-t, EB-t, hogy az elején csak bukdácsoltak, meg döntetlenek, aztán a végére annyira összekovács, például az olaszok valamelyik VB-t
1: így ugye, azt akarom, hogy az olaszok, vagy a hollandok voltak, akik egy utolsó pillanatban szóltak.
2: Olaszok. Nem, az a dán volt.
1: Az a dánok?
2: És igen, az a szerb háború miatt volt, és az EB volt.
1: És ezt meg is nyerték.
2: Sandor kellett összeszedni őket, és megnyerték.
1: Elképesztő.
2: Megnyerték.
1: Na figyelj, akkor csak kettő rövid kérdés. Mondjuk két csapat, mondjuk most ne menjünk abba bele, hogy a sorsolás engedi vagy ne engedi, de mondjuk szerinted két csapat, akinek ott kéne lenni a döntőben, meg egy csapat, akit szeretnéd, hogy megnyerje. Tehát hogy egy szakmai, meg egy ilyen érzelmi tippelést légy, kedves.
2: Igen, egy szakmai. Most szerintem annyira erős az európai fölény, hogy most szerintem inkább európai csapatok. Lehet, hogy ott lesz egy argentinák van szerintem nagyobb esélye, mint a braziloknak, pedig a szívemhez ők állnak közelebb, de szerintem európai csapatok lesznek. Most fog változni, vagy ez a trend, hogy ugye Amerikában amerikai csapatok nyertek világbajnokságot inkább, és 78, ugye 78-ban Argentina 8, hogy volt 86-ban Mexikóban
1: Argentina, igen.
2: Így van, 9, hogy volt, 94-ben Brazília, akkor az USA-ban volt, úgyhogy azóta nem is tudom, hogy volt Amerikában, nem. Úgyhogy ez szerintem most változni fog.
1: Na, két nevet légy, kedves.
2: Hát figyelj, spanyolok, nagyon spanyolok, franciák.
1: Oké, és te kinek örülnél, ha nyerne? Most minden realitást ízik, minden
2: kérdés. Én imádom a spanyol focit, tehát nekem az, ahogy játsszák a focit, szerintem a spanyoloknak örülnék, meg ahogy ha már Amerika, akkor Brazíliának nyilván.
1: Na Miller előszekült a kő is ezt mondta, hát a spanyolok, hát amilyen helyen laknak, meg amilyen időjárás van, hát ja, meg kell nekik.
2: Hát igen, nem csak ezért.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Németi. Németi.
1: Nos, visszatérve még a Weber, hogy egyébként fogod nézni? Tehát persze. Az éjfélkor, hajnal háromkor?
2: Persze, hát ez a DJ-knek tudod, ez kicsit át vagyunk állva, amennyire lehet. Most ugye már ez az új trend, a daytime party, oh. Egy picit visszarendezik ezt a bioritmust, de persze, hogy ne. Hát
1: fogod élőben, vagy másnap
2: visszanézed? Persze, hát az egy órás itt simán. Szerintem még van ott négykor, vagy háromkor.
1: Igen, van éjfél, három.
2: Az van egyszer, de azokat simán.
1: Tehát kora reggel, késő este, tehát a napközben semmi.
2: Simán.
1: Jó, hát, na.
2: Nyilván az elején még a csoportmérkőzéseknél azért nem annyira lesznek izgalmasak, utána lesz majd izgalmas, amikor már csoportmérkőzéseken túl vagyunk.
1: És most, ha jöttem, most is valami variáltak egyet, ugye, hogy most majd a csoportmérkőzésekből az első kettő csoportonként meg a
2: hát igen,
1: hogy nyolc bővít, legjobb harmadik,
2: igen,
1: tehát így nagyon megvariáltak.
2: Igen, hogy több csapatnak maradjon esélye arra, hogy még menjen egy következő fordulót, ne az legyen, hogy most lejátszanak három meccset, és akkor irány haza.
1: Jó, egyébként mivel magyarázták ezt a FIFA-nál, ezt a bővítést?
2: Hát több nézőszám, több kontinensre akarják jobban vinni, nyilván pénzügyi okai vannak ennek, mert több néző, több szponzor, több minden.
1: És gondolod, hogy ezek a kis csapatok, vagy a több csapat, hogy akkor, tehát egy pont...
2: Hát meg, hogy legyen esélyük.
1: Tehát a nagy országok, nagy futballkultúra, egy is benne voltak, tehát meg rengeteg ember
2: igen,
1: nézte
2: hát,
1: őket.
2: Igen, legyen esélyük, hogy több helyen nézzék, ugye...
1: Vagyok lehajolnak minden forintet.
2: Igen.
1: Nem fáj a derekuk a fifásoknak.

0: I'll see that she gets your share.
1: I've got a different idea.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hát zenéről túl sokat nem beszéltük ebben a 60 percben, de nem is kellett, mert közben meg nagyon jókat raktál föl, úgyhogy végül is a lényeg megvolt. De
3: fociztunk.
2: Akkor fociztunk, de egy hét múlva akkor most már majd tényleg megint szakmázni fogunk itt 7 és 8 között vasárnap. Chillance és Deep House volt a menő az elmúlt 120 percben, ebből az előző 60 percben DJ Németi volt a hangulatfelelős. Pisti, köszönjük
3: szépen.
2: Köszönöm én is. Jövő vasárnap állunk vissza.
3: Köszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb kiemelt razziába kezd a rendőrség, pénteken lesz a csúcspont, egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban, a jövő hét hozza el a nyár látványosságát.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Holnaptól megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát.
3: A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé.
2: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
2: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel, hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Tegnap, június 13-án voltak 9 évesek, Beyoncé és Jay-Z két petéjükrei. Egy fiú, egy lány, Rumi és Sir. Most Jay-Z nélkül érkezik csak a boldog szülői pár egyik tagja, Beyoncé, az If I Were a Boy, de ebben az órában még a Planet Funk, a Black Eyed Peas és az Oasis is érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, megvan a sztori, ugye, amikor 2016-ban Fehér Oroszországba ment koncertezni a Red Hot Chili Peppers, és belépéskor a határőrök nagyon kedvesen, de nagyon határozottan addig nem engedték őket tovább, amíg alá nem dedikáltak egy csomó Metallica CD-t, meg Metallica DVD-t. Nem tudom, hogy a tegnap esti budapesti Metallica koncert után ma kilépéskor volt-e hasonló incidense a Metallicának. Nálunk minden esetre most a Red Hot Chili Peppers érkezik, az Under the Bridge-el itt a Besten.

A legjobb zenék, a legjobb férfi főszereplő kategória idei Oscar nyertese Michael B. Jordan a köszönő beszédében megemlítette azon afroamerikai színészeket és színésznőket, akiket korábban már jutalmaztak Oscar díja, a Sidney Poitiertől kezdve Jamie Foxon keresztül, egészen Will Smithig. A ember valahogy hajlamos elfelejteni, hogy tényleg Will Smith Oscar díjas. Getting Jiggy with it, ő jön itt a Best Of.

Rádió FM a legjobb zenék. Talán ebben kapcsolatban nincs vita közöttünk, hogy a magány az egy nagyon-nagyon rossz állapot. Viszont nagyon hálás téma, hogyha az ember szeretne top 10-es slágert élni. Mert ugye ott van Nanától a Lonely, Sasától az I Feel Lonely, meg itt is jön egy Lonely Akon-tól a Best-en, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fontos iratokat hozott nyilvánosságra a kormány, komoly bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 47 milliót zsákmányolt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
2: A legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. Vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták a bíróság elrendelt letartóztatását.
1: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: És hát gondolom azért elég sokatoknak feltűnt, de azért mondom, hogy pont úgy, mint tegnap, ma is én White Boy vagyok, Biki, vagyis Big Favi Tomi a hétvégi házigazda helyett. Biki valahol nyaral, pihen, horgászik. Jó kapást, Tomikám. Justin Timberlake, Cry Me a River. Ezzel megyünk tovább a következő óra legelején itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

Budapest FM, a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol lakva? Nincs. Na, akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1975.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokaknak tetszik majd a MÁV főszezoni menetrendje, újabb Árpádházi királyhoz jutott el a Magyarság Kutatóintézet. Hetet rúgtak a németek a VB újoncnak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni második Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakíttatta őt és lázadó apját Álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, második István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázta meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot. Németország 7-1-re verte az újonc Curaçaót a foci VB E-csoportjának nyitó mérkőzésén. A favoritok gyorsan megszerezték a vezetést, de aztán jött a hideg zuhany. A Karib-tenger déli részének egy parányi szigetéről érkező együttes egyenlített. A németek végül magukhoz tértek, visszavették az irányítást. Rendkívül magabiztos győzelemmel és 3 ponttal startoltak. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a keddi sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Egy abszolút családi zenekar érkezik az óra legelején. 3 tesó plusz egy unoka tesó, és ráadásul még a vezetéknevük is stimmel. Follow Will. Fura, hogy nem ezzel kezdtek valamit zenekari névválasztáskor. Jön Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon és a Use Somebody.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

mesét. Best FM a legjobb zenék. Nem a most érkező Dallas Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a

Best of a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Corera utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory, és a Do You Wanna Get Funky?

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Dog Child. Big Rock.

Best FM, a legjobb zenék. Nem voltak igazából felkészülve a szervezők 2002-ben, hogy Fatboy Slimmel ennyien akarnak majd bulizni a Brightoni tengerparton. Négyszer annyian gyűltek össze, mint ahogy azt előző

ingyenes bulit, és éppen ezért pontosan a Big Beat Boutique miatt Angliában a hasonló nagyszabású ingyenes rendezvények szervezését megtiltották. Ide jön a 7. felvonás, már nagyon okosan 3 napra szétszedve természetesen Brightonban, most pedig jön természetesen Fatboy Slim a The Rockefeller

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 koncert a Madison Square Gardenben, 5 pedig Angliában és Írországban. Egyelőre ennyi a Bon Jovi Forever elnevezésű világkörüli turnéja, de többen tudni vélik, hogy 2027-re azért ennél jóval több országban és helyszínen ellátogatnak majd. Jön a Have a Nice Day, itt a Best
1: Em. Ez a Night Shift a Best

Böszte fel a legjobb zenék. Holnap még marad velünk ez a picit felhős, picit esős, picit szeles 24 fok körüli hőmérséklet. Aztán utána varázsütésre eltűnik minden rossz, és csak marad a 26 fok, meg a napsütés, meg a magas UVB sugárzás.

Best FM, a legjobb zenék. Egész egyszerűen már nem maradt több dátum a Las Vegas-i, meg a komplexumban, a Sphere-ben, amit lefoglalhatott volna a Backstreet Boys, úgyhogy hát nem volt más választás a fiúknak, mint hogy hivatalos afterpartyt csináljanak Vegasban, ahol a csapat két tagja, Nick Carter és Howie Borough, a két házigazda.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Hát akkor ennyi volt a vasárnap, ennyi volt a hétvége. Bár mondjuk én ebből sok mindent nem vettem észre, mert nekem most így ez az elmúlt hét egy kicsikét egybe folyt, és egybe folyik a következő héttel. Nagyon remélem, hogy Big Favi Tomi kipihente magát itt az elmúlt két napon, szombaton és vasárnap. Én ugyanúgy jöttem szombaton is, 6-tól éjfélig, meg vasárnap is, mint ahogy szoktam hétköznap, és holnaptól folytatom ugyanezt. Holnap már hétfő, ami azt jelenti, hogy a hetet majd Classic House-zal indítjuk, szóval 120 percen keresztül a legnagyobb klubhimnuszokból fogunk mixelni Lauer Krisztiánnal. Ennyi volt már a Night Shift, jön a Black Machine, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk. Yes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: kéred, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.